0: drugom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: In the second joyful mystery we contemplate, how Blessed Virgin Mary visited her cousin Elizabeth.
2: U drugom radišnjoj tajemnici budemo razdumovati preko šta djeva Marija vidjela svoju rodečku Elizabetu.
1: A második körben tettes titokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos szűz Mária meglátogatta a rokonát Elzsébetet.
3: Nel secondo, il Signore della Gioia, contempliamo come la Beata Vergine Maria

0: U trećem radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažna djevica Marija rodila Isusa u Betlehemu.
1: In the third joyful mystery, we contemplate how the Blessed Virgin Mary gave birth to Jesus in Bethlehem. U trećem radosnom tajstvu budemo razmatrati kako je prečasta djeva Marija rodila Isusa u Betlehemu. A harmadik körben testítokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos Szűz Mária Betlehemben világra hozta Jézust. Nel terzo mistero della gioia contempliamo come la beata Vergine Maria nata Gesù in Betlehemme.
0: Z trzeciej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maryja Panna porodziła Jezusa w Betlejemie.
1: Otče náš, to je Syna nebesách, nechaj světice imia Tvoje, nechaj projde carstvo Tvoje, nechaj bude vôľa Tvoja, jak na nebesách.

0: 4. radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
1: In the 4. joyful mystery, contemplate how Mary and Joseph presented Jesus in the temple.
2: U 4. radosnoj tajnici razumemo jak Marija i Josip prenesli Isusa do hramu.
1: A negyedik körben betestítokban arról elmélkedünk, hogy a szűzanya és Szent József bemutatták Jézust a templomban.